A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz. Adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra átírják az alaptörvényt, emelkedhet az atomerőmű termelése. Már tartanak az Erzsébet táborok. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A pontok között szerepel a képviselők 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítése. Emellett létrejöhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, a vármegyéket pedig újra megyéknek neveznék. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. A Duna lehűlésével ismét emelkedhet az atomerőmű termelése. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, megkezdik a paksi atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését. A termelést az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt kellett visszafogni, mivel a Duna vízhőmérséklete jelentősen megemelkedett. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, a folyó hőmérsékletét pedig folyamatosan figyelik, és az élővilág sincs veszélyben. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Az állami segítséget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja részesülhet a 100 ezer forintos támogatásban. Az intézkedés célja, hogy enyhítse a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheit. Riasztották a magyar grippeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légi irányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelezték az irányításnál. Az intézkedés után a grippenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Mint egy 20-25 éves szakmai múlta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenki egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. Részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találnak. Idén is várják a gazdák búza adományait a Magyarok Kenyere 15 millió búza szem programban. A szervezők augusztus 20-áig fogadják a felajánlásokat, amelyeket ősszel liszt formájában jutatnak el rászoruló családokhoz és közösségekhez. Újdonság, hogy az idei évben már pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a programot. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelni, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyő használatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Egyre jobb a levegő Európában. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat szerint folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása. Mindez az állásfoglalás szerint az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari és közlekedési rendszereknek köszönhető. Akár idehaza is láthatjuk a sarki fényt. A Magyar Tudományos Akadémia azt írta, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje Magyarország területére is lehúzódhat. Érdemes tehát este, éjszaka, észak felé figyelni az eget. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
5: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Dunapart mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Marad a szeles, néhol felhős idő, de jelentősebb csapadék nem várható. Már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati, észak-nyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, talán a hét legnehezebb napja van, különösen így nyáron. Hétfő, július 6-a, és együtt fogunk ébredni közösen a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenkit kísérek a munkahelyre, és próbálom ott is majd megadni a hangulatot, méghozzá most a French Effé-rel, a Sexyvel indulunk.
6: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Bryan Adams és a Clue Number 9 Sikér remixében. Hát csípősen indul ez a reggel. Én elindultam otthonról a kis rollerembe, rövidnadrágba, rövidújú pólóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fáztam. De azt ígéri az időjárás előrejelzés, hogy kánikula várható sok napsütéssel, és az égen csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenik majd meg. Jelentős csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani. Csak a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, frissítő zivatar. A csúcshőmérséklet Budapesten 32 fok lesz majd, Zalaegerszegen 30, Baján 33, Székesfehérváron 31, Egerben pedig 30 fokot mérhetünk majd. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys, na meg most a Mystic, ugyanis most a Scandalous-szal.

0: Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys-szal nosztalgiázhattunk egyet a 90-es években. Szép napot, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 7-e van hétfő, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végveri Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Csókvilágnapja, és hamarosan érkezek majd a témákkal, hogy miket fogunk körbejárni a mai nap reggelén. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak továbbra is a legjobb zenék. Kylie Minoggal és az In Your Eyes-zal folytatom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz. Adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM a legjobb zenék. Ez volt a Hooligans és a Királylány. Velük ébredhettünk az elmúlt 4,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, Beyoncé és Taylor Swift érkezik az első órába, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba. Jönnek a részletek, hogy ez mit is jelent. Aztán 8 óra után egy okos nyakörvel fogunk foglalkozni, ami a mesterséges intelligenciát használja és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, és végül 9 óra után pedig, mivel mással foglalkoznánk, mint a foci VB-vel, jönnek az éjszaka legfontosabb és a tegnap este eseményei, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ezt is körbe fogjuk járni. Na meg persze, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Van ebből az órából még hátra, úgyhogy két dalt még biztos, hogy játszok. Itt lesz velem Britney a Toxic-kal, de előtte még meghallgatjuk Sheryl Crow-t. Ez az All I Wanna Do most itt a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jön Beyoncé és Taylor Swift, ugyanis velük fogunk foglalkozni a következő óra elején. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba az énekesek, de hogy ez mit jelent, azt majd körbejárjuk a következő órába, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Red Hot Chili Peppers balladája, az Under the Bridge, na meg Rob Andres felvétele, a Got to the Get is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Hey, Martinez.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még forróbb hőkupola jön. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Bezárták az egyik kedvelt strandot. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
1: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beyoncéval és Taylor Swift-tel fogunk foglalkozni ebben az órában, ugyanis bekerültek a hölgyek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, az is ki fog derülni, meg természetesen hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napirítás mellé így július 6-án hétfőn a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers, na meg George Michael, vele indulunk, ez az Amazing.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktailsportú, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és kíváncsian várom, hogy kinek mi a véleménye, kinek kéne még ott lenni, kinek van ott a helye. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, a legjobb zenék pedig érkeznek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, de most Rihannával folytatom. Ez a Live Your Life most itt a Best-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 6-a van hétfő, nehéz elkezdeni ezt a napot, és gondolom így a nyáron még nehezebb, de megpróbálom meghozni mindenkinek a motivációját, ahhoz, hogy betaláljon a munkahelyére, és hogy ott elvégezze a dolgát, hogyha lehet így mondani. Egyébként a Csabák a névnaposok a mai napon, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl, én a kávégépet fogom most kint a konyhába, az biztos, ugyanis jön egy kis rövid szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a staff csapata, a Mucho Mambo Sway-jel érkezik majd hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az egészségügy szereplőivel egyeztettek. A horror rajongóinak kedveznek. Élet lehet a Vénuszon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedűs Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú filmek színesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
1: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy nagyon pici szünetet, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, és adatokat gyűjt, úgyhogy ezt egy kicsit körberágjuk, és természetesen a legjobb zenék érkeznek minden mennyiségbe az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Gio Baggio felvétele, úgyhogy egy kicsi Olaszországot becsempészek így reggelre a Funky Groove-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
6: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
8: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.

0: Rendkívüli ülésen dönt az országgyűlés. Tart a védekezés a szőlőkabóca ellen. Felé lett az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
1: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
0: Újra kitört az Etna. Látványos, 1,5 kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap szerintem a hét legnehezebb napja, ugyanis hétfő van, július 6-a, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Közösen ébredünk a legjobb zenékkel, kezdünk majd Floridával is, a Good Feeling-gel, és ebben az órában jön egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába.
3: Best.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk.

0: Elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Curtisről tudhattuk meg az elmúlt 3 percben, hogy van érzelmes oldala is. Ez volt a kegyelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha kinézek az ablakon, akkor továbbra is azt látom, amit egyébként reggel 6 órakor is láttam, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy gyönyörű, szép kék az ég, és ez így lesz egyébként a mai napon. Kánikula időjárás várható. Budapesten 32 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 31, Dunaújvárosban 32, Szolnokon pedig majd 34 lett mérhetünk a mai napon. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást. Jön egy rövid szünet, egy kis hírek, és folytatom például majd a Gossippal, a Move in the Right Direction-nel érkezik majd a csapat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Úton az újabb hőhullám. Zéró tolerancia a korrupció ellen. Baj van a szelídító strandjával. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
1: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. 3, 2, 1.

Best of a legjobb zenék, ez volt Krisztina Aguilera dala, Beautiful, szép reggelt kívánunk mindenkinek, július 6-a van hétfő, a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl, a névnaposok egyébként a Csabák, a születésnaposoknál Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t és Végvári Ádámot, valamint 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek, de hagyd mondjam el, hogy hamarosan majd 9 óra után a sportrovatban a VB kisokos lesz terítéken. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka és este, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ami a futball világbajnokságot illeti. Úgyhogy a legjobb zenék mellett majd erről beszélgetünk a következő órába. Ebből pedig még van hátra bőven, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a Gossip csapata, a Move in the Right Direction-nel, na meg most a Ghetto Superstar. Ezzel

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, friss hírek, információk jönnek, utána pedig folytatjuk méghozzá sportrovattal, és egy nagyon rövid ideig a foci VB-ről lesz szó benne. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka, és hogy mire várhatunk majd a ma este folyamán. Ugyanis olyan jó meccs volt egyébként, hogy fönnmaradtam én is annak ellenére, hogy 6 órakor kellett jönni. Na de a részleteket majd később, azt viszont elárulom, hogy zenei mivel folytatjuk a legjobb zenékkel természetesen. Itt lesz velem Janet Jackson és a Together Again majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Mindenkit meglepett a Vénusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedűs Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú filmek színesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
1: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
0: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy egyperces sportrovat következik ebben az órában, méghozzá a foci VB legfontosabb eseményeiről, ami az elmúlt éjszakát, estét illeti, és megnézzük azt is, hogy mi várható majd a mai napon. Természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Madison Avenue csapatával indulunk, ez a Who the Hell Are You? A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy nagyon pici sport következik, méghozzá a foci VB-ről beszélgetünk, hogy mi is történt az elmúlt éjszaka. Hát valami eszméletlen, én fent maradtam, ugyanis este 10 órakor kezdődött a Brazília-Norvégia, ahol valamilyen zseniálisan tarolták le Erik Hollandék a brazil válogatottat. Egyszerűen Ancelotti ezt a csapatot nem tudta összerakni, és hát bevallom, ezeket az egókat nem is lehet egyeztetni, amit például Vinicius is így magába visel, és hát valami szürreális dolog történt egyébként a végén, mert Erik Holland 2 olyan gólt vágott, hogy valami eszméletlen, konkrétan mosolyogni sem mert, aztán a második gólja után azért már látszott az öröm az arcán, úgyhogy a norvégok tovább bevesztek, van ugye ez a evezős trend, amit csinálnak, hogy ütik a dobot kétszer így, hogy és utána így csinálnak, és akkor szépen mennek és eveznek tovább. Hát ez sikerült nekik a legjobb 8 közé bekerülni, egyébként ez a válogatott történetében még sose sikerült, és talán lehet, hogy egy új foci nemzet fog ezzel születni, hogy Norvégia idáig jutott. Erik Holland ennek abszolút a középpontján van. Na de hogy mi történt a meccs végén, azt elárulom, hát Neymarnak volt egy 11-ese végül, és hát elég csúnyán összeszólalkozott a kapussal, a norvég válogatott kapusával, és nem is értettem, hogy mire van szükség, hisz 2-0-ra vezettek a norvégok, volt hátra körülbelül 2 vagy 3 perc, tehát hogy igazából nem lehetett volna még egy gólt lőni, de aztán hát a futball az futball, de hát hogy mi értelme volt szájkaratéba kezdeni a 11-es rugás alatt Neymarnak, úgy, hogy ráadásul az utolsó perceit töltötte, úgy, hogy valószínűleg VB-n szerepel, mert hogy 2030-ban már nem lesz a válogatott tagja, az biztos. Úgyhogy a brazilok elbúcsúztak, csak úgy, mint a németek. Aztán egyébként az egyik rendező ország is adióst mondott, hogyha lehet így mondani, ugyanis a spanyol nyelvcsaládhoz tartozik Mexikó, őket az angolok búcsúztatták 3-2-re az éjszaka folyamán, úgyhogy úgy néz ki, hogy Norvégia-Anglia meccs lesz, és bevallom, ez az én véleményem, benne van a pitében az is, hogy Norvégia megcsípi az angol válogatottat. Amilyen erővel és elánnal haladnak, és amilyen gólérzékeny Erik Holland, az valami eszméletlen, és egyébként azt nyilatkozta a meccsnek a végén, hogy nagyon reméli, hogy ez egy hatalmas nagy inspiráció a norvég gyerekeknek, hogy igenis norvég játékosként is el lehet érni a csúcsra, úgyhogy reméli, hogy sokan választják miatta a futballt. És hogy mi miatt választjuk majd a futballnézést a mai napon, azt is elmondom, ugyanis este 9 órakor majd a portugál válogatott csap össze Spanyolországgal, és hát semmelyik válogatott nincs a legjobb passzába, de mégis valahogy idáig elkerültek. A portugáloknak sem megy annyira a játék, Ronaldónak sem megy annyira a játék, és a spanyol válogatottnál is vannak akadozások a gépezetben, úgyhogy majd nekik szoríthatunk, illetve aki fent tud maradni hajnalig, és bevállalja a munka előtt, hogy megnézi az USA Belgiumot, az megteheti majd hajnali 2 órakor, ott meg szurkolni lehet vagy a belgáknak, vagy az amerikaiaknak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes összecsapás lesz, hogy bennmarad-e a másik rendező ország a legjobb 8-ba. Ez is kiderül majd a mai éjszaka folyamán, viszont ennyit a sportról, ezt letudtuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, még belefér, hogy ezt mondjam, így 9 óra után még reggel van, úgyhogy Janet Jacksonnal és a Two Gender Again-nel menjünk is tovább itt a

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Better of Alone, most viszont jön Lady Gaga, és az új oldalát hozza el. A Hold Your Hand-el megyünk tovább itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, hogy a munka mellé is megadjuk a lendületet és a jó kedvet. Erről gondoskodik például majd Eve, a Gangsta Lovin-nal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A Mocsári Teknős hazánk egyetlen őshonos teknősvaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk, azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze. Védekeznek a szőlőkabóca ellen. Hamut szórt az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatják egyebek

0: mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
1: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
0: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 6-a van, hétfő, együtt töltjük a munkaidőt a legjobb zenékkel közösen ebben az órában is. Itt lesz például velem Eve és a Gangsta Lovin, de Desiree, You Gotta Be-t is bekészítettem, és hogyha valaki dobna útinformot, akkor a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, a névnaposok, a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csók világnapja, és hogyha kinézek, akkor gyönyörű szép eget látok szikrázó napsütéssel, úgyhogy visszatért a nyári időszámítás, hogyha lehet így mondani, bár közel se lesz 40 fok, mint ahogy egyébként a múltkor volt ez a hatalmas nagy hőség, a csúcshőmérséklet majd 34 fok körül alakul, majd a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a munkaidő, bekészítettem a Crystal Waters-t, a 100% Pure Love-val érkeznek majd, most viszont az Aschwatch slágerét hallgatjuk meg, ez a Shine itt a Best-en.

0: Blast FM a legjobb zenék. A 2000-es évek elejére kalauzoltál bennünket, Mansi Gray, ez volt az I Try, a folytatásban pedig jön egy rövid szünet, aztán majd folytatom, például Robbie Williams-el, a Rock DJ-vel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: majd Whitney Houston lesz, ugyanis ő a Step by Step-el itt lesz velem a következő órában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
7: Reklámot hallottak.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten, ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönthetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Villányi Eszter vagyok. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg a hazai egészségügyet. A cél a valódi párbeszéd, hogy együtt alakítsák ki azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg. Az első kerekasztalt már meg is tartották. A gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészeti hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balástyai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó zárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrjét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben

0: is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot. A déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gondolom, így hétfőn már mindenki az ebédszünetet várja. Még ezt az órát ki kell bírni, de itt vannak szerencsére velem a legjobb zenék, hogy ezen gyorsan átrendítsenek minket. George Michael is gondoskodik majd a hangulatról a Freedommal, de itt lesz velem Whitney Houston és a Step by Step, a kezdés pedig a Black Eyed Peas, ez a Don't Punk Beat My Heart, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árva dal. Hát kicsit ironikus ez a dal így a csókvilág napján, mert hogy július 6-a hétfő van, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel kiegészülve megyünk tovább. Ez a No Diggy, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, szólóztunk egyet Király Viktorral, most egy rövid szünet következik, aztán pedig folytatom majd Rihannával, aki a 112-es számot fogja felhívni, ugyanis az SOS érkezik majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM a legjobb zenék, ha készen állok, ha nem, ugyanis a Ready or Not szólt a Fugees-től, nekem el kell köszönni, ugyanis érkezik Majoros Rita, övi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, 2 óra mixel érkezik természetesen White Boy és csapata, és hát a mai napon a klasszik house terítéken, úgyhogy ennek specialistája, állandó hétfői rezidensünk érkezik majd a második órába White Boy mellé, aki nem más, mint Lauer Krisztián. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb, majd holnap reggel ébredhetünk együtt a legjobb zenékkel közösen. Mindenkinek kívánok további szép napot, jó rádiózást, jó délutánt, és természetesen jó étvágyat az ebédhez. Utoljára a dalosok jönnek 2020-ból, a zenevonattal ide a Bestre tőlem.

0: felajánlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Mosógép! Mega Árpa Rádé! Telefon! Mega Árpa Rádé! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Üvegtigris, Garancsitó. A budai hegyekben található Tinnye egy kultikus magyar vígjáték az Üvegtigris forgatása miatt lett népszerű kiránduló hely. A trilógia híres büfékocsia, a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma, a sűrűn ádas által övezett Garancsitónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándok helyévé vált. A büfé a féle jelképlet, és nem csak díszletként szolgál, hiszen a mai napig üzemel. A Garancsitó Pilis Csaba és Tinnye között található, utóbbi külterületén, gyönyörű környezetben. A 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a fővárosból kiszabadulni vágyók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napi rend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaui, Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebik Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
3: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információ.

0: információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, és újult lendülettel vágtok bele ebbe a hétbe. Ma esetleg ez nem így van, akkor is maradjanak itt, mert hogy én aztán felpörgetek mindenkit a legjobb zenékkel. Kezdek majd a Chris Cross-szal, jön a Jump, előtte egy kis Kalifornia. Jön Dante Thomas, én pedig csodás napot és könnyű akadályokat kívánok.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire és Wolf Kati dalát hallottuk, ez a Nem Elég. A folytatásban a Simply Red érkezik, na meg én is hozom a leges, legjobb zenéket a folytatásban, és a nap kérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy legyenek itt velem egész délután. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihentek, egy kicsit kikapcsolódtak, én ilyen pográcsozós kerti partin voltam szombaton, és aztán barátnős program is volt, szóval egészen fel vagyok töltődve. Cserébe hozom a Molokó dalát, hát ha önök is feltöltődnek, jön a Sing It Back, itt lesz a Halott pénz is hamarosan, na meg Segi, és az It Was Me, most a Simply Red, ahogy ígértem, és a Fairground viszi tovább a napot. Szép

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

valahogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, vigyázzunk egymásra, ha pedig bárki bármit lát és van infója, megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, több kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében pedig terelés-kiépítési munkák zajlanak, úgyhogy mozgó terelés mellett a belső sávot le is zárták. A 120-as és a 128-as kilométerek között itt is több kilométeres az araszolás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Ez volt a Hooligans és az eljátszott gyémánt. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek. Utána hozom majd a nap kérdését is. Izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen maradjanak. De majd jön Christina Aguilera is és a Ginny Nabat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök ciripelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel. Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjei bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben. Egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka. Egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. 4 előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Itt sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrjét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék és egy kis hétindító, nagyon jó hangulatú délután, ezt tudom felajánlani erre az órára. Én Majoros Rita vagyok, hozom így egy Christina Aguilera-t, jön a Genie in a Bottle, jön majd Craig Davis, Sting-el és a Rise and Fall. Britney Spears is jön, a Jamiroquai is, de most még Pink indítja az órát. Csodás hétfőt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Des levéldala után a napkérdését teszem fel, ugyanis július 6-a a csók világnapja, úgyhogy természetesen ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik volt az az ikonikus csók mondjuk a film világában, a filmek világában, amit úgy igazán megjegyeztünk, vagy amivel úgy szívesen cseréltünk volna, mondjuk amikor jó barátokban Rachel és Ross először megcsókolják egymást, szóval sorozatokról is nyugodtan lehet írni. Nekem ez volt az egyik nagy kedvencem. Szóval jöhetnek az ikonikus, legendás csókok a filmek és a sorozatok világából. 0620-55-55-155, de ha valaki megírná akár a saját legemlékezetesebb vagy legromantikusabb csókját, természetesen arra is vevő vagyok. Vagy ha elmesélné telefonon, 0620-55-55-155, hívjon fel. Jöhetnek ide az üzenetek is, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A legemlékezetesebb csókokról. Britney Spears pedig a folytatásban zenél mellé nekünk. Jön a Crazy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Anitától kaptam egy útinfót Budapestről, hogy a Robert Károly körút Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani Budapesten. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Letenye felé, Martonvásár térségében volt ez a baleset. A 28-as kilométertől viszont még mindig jelentős a kocsisor. Ez már feloszlóban van, de azért kell még a türelem. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makónál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon még hozzá, a 42-es kilométernél zárva a külső sáv. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni ezt az egészet, úgyhogy Győrből kifelé vezető szakasz is eléggé torlódik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Karamellel énekeltük, hogy használd a szívedet. A folytatásban friss híreket hallgathatunk. Aztán 2 óra után érkezik majd Justin Timberlake és a Like I Love You. És a Follow the Flow is jön, és a tőlem ne.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggelnek helyen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Felmerik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, így 2 óra után is pár perccel, én Majoros Réta vagyok. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, melyik az az ikonikus, felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók jelenet, amivel akár mi is szívesen cserélnénk, vagy ami úgy nagyon megmarad bennünk, jöhetnek az üzenetek. Mellé pedig egy kis Justin Timberlake-féle romantika.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma az így a csók világnapján, hogy melyik az a felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók, ami a kedvencünk lett, vagy éppen amelyikkel cserélnénk. Ági azt írja, nekem a Titanic végén Jack és Rose csókja örök klasszikus, az egész jelenet annyira romantikus, hogy szerintem nincs ember, aki ne emlékezne rá. Azt a pillanatot szívesen átélném, bár ami utána jött, az talán kevésbé. Peti azt írja, én a pókember fejjel lefelé lógós csókját mondanám, ikonikus, rengetegszer parodizálták is, egyszer kipróbálnám, de természetesen csak biztonságosan, megértem. Niki is írt, a Dirty Dancing végén Baby és Johnny, imádom őket. Annyi feszültség van közöttük, de jó értelemben, és amikor végre összejönnek, az nagyon üt a végén, és én egyszerűen imádom. A zene, a tánc csak pluszban hozzátesz ehhez a romantikához. Teljesen egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Mellé pedig egy kis New Yorki romantika érkezik egy szerelmi háromszögről, és mondhatom azt, hogy a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock slágerében. Spin Doctors, Two Princes, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Győr térségében terelésképítési munkák folynak mozgó terelés mellett, úgyhogy a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között le is zárták. A torlódás most már az 5 kilométert is meghaladta, emiatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálnak kerülni, emiatt pedig a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul és torlódik. Két kamion ütközött korábban az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél még mindig zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Bárhol járnak az országban is, van infójuk, látnak valamit, utakon, utak mentén, ami infó lehet a többieknek, írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Az uniós források hazahozataláról volt szó a parlamentben, Óbudán lesz a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel, a mikrofonnál Gál Ildikó. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Magyar Péter miniszterelnök nem volt a parlamentben, mert Törökországba érkezett, ahol a NATO csúcson vesz részt. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és negyedik kerületben zajlik az írtás. Pest megyén kívül összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. A települések lakott részein platós kocsira szerelt permetező berendezésekkel írtanak. A katasztrófavédelem jelezte, az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Illegális áru a koszovói buszon. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balástyai lehajtójánál állították meg a pénzügyőrök. Az átvizsgáláskor a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak, ezeket egyébként 3 zacskó zárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohány is volt az utasoknál. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a Nebih Superment a legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossi Gábortól, a Nebih borászat és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkohol

0: 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en a 99.5-ös frekvencián. Én Majoros Rita vagyok. Gyerünk Spanyolországba a Bombonnal, mindjárt itt lesz a Viva España, de hamarosan köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, előtte pedig Denzellel, és a világ talán legugrálósabb dalával nyitom az órát. Itt a Pump It Up.
2: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, megköszöntjük a névnaposokat július 6-án. A Csabák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket. És persze a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. Vagy hogyha bármit, bárkit ünnepelnek, legyenek boldogok a mai napon. Na de nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 101 éve született Bill Haley, amerikai énekes, gitáros, dalszerző. 80 éves ma Sylvester Stallone, amerikai színész. 69 éve, hogy Paul McCartney találkozott John Lennonnal. 55 éve hunyt el Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 51 éves ma 50 Cent, amerikai rapper. 6 éve hunyt el Ennio Morricone, Oscar, Grammy, kétszeres Golden Globe díjas olasz zeneszerző, filmzeneszerző. Ma van a csók nemzetközi napja, a nemzetközi sült csirke nap, és a fővárosok egyik világnapja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valaki megünnepelne rajtunk keresztül valakit, üzenjen neki, és én pedig gyorsan továbbadom az üzenetet. Ahogy továbbadom a 90-es évek végének egyik legnagyszerűbb fiú csapatának dalát, jön a Five és a Keep on Moving, szóval bármi történik, csak menjünk tovább. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Itt Budapesten beborult az ég, és csöpög megint az eső, úgyhogy aki esetleg most ül autóba, ezzel számoljon. És figyeljen a Ferenc körúton, mert baleset történt a Mester utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm az infót, de baleset történt a Pongrácz úton is a Kerepesi úti kereszteződés előtt, illetve baleset történt a Dózsa-György úton is, méghozzá a Damjanich utcánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk, nem csak a budapesti infókat várom, hanem például azt is ide kaptam, hogy az M0-as autóúton baleset történt a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé Maglódnál. A 46-os kilométernél a forgalomkorlátozásra kell számítani, a kialakult dugó már a 6 kilométert is meghaladta. Szintén az M0-ason pedig sok helyen vizes az út a keleti szektoron, úgyhogy ezzel kell még számolni az autósoknak. 0620 55 55 155, én itt számítok az önök üzeneteire, ha járnak elnek az országútjain, és van infójuk, köszönöm, ha megüzenik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Maroon 5 Makes Me Wonder, ez a dal zárta az órát. Másodperceken belül délután 4 óra lesz, szóval jönnek a legfrissebb hírek, aztán indulunk haza a munkából, vagyis önök indulnak haza a munkából. Kelly-szel jön a Trick Me. Aki pedig marad, hallgasson Bermudát, itt lesz a London.

0: szeretnéd, vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Felülvizsgálják az ebrendészeteket. Távozott a főszerkesztő. Fejlesztik a Budakeszi utat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Változás a nemzeti sport élén. Azonnali hatállyal mentesítették Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Utódja ideiglenesen Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa lesz. Erről döntött a lap tulajdonosi jogát gyakorló közmédia vezetője. A kiadott közlemény szerint az új vezetés célja, hogy a nemzeti sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A fejlesztés ugyanakkor nem pusztán út burkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
3: Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 4 óra után is csak is isteni zenék itt a Best FM-en, így az esőben, legalábbis itt Budapesten esik, szóval az esőben is hozom a legjobb zenéket Whitney Houstontól, az Irie Mafiától, a Pussycat Dollstól, szóval mit nekünk az eső? Én Majoros Rita vagyok, Kelisszel pedig igazi nyári hangulatban már hozom is az

99.5 Best FM a legjobb zenék. 80. születésnapját ünnepli ma Sylvester Stallone, úgyhogy az egyik kedvenc filmemet hoztam, amiben ő a főszereplő, ez pedig nem más, mint az Oscar. Úgyhogy a mai mozi ajánlóban ezt a filmet ajánlom, hogyha szeretik a feszült, érzelmekkel teli, néha drámai pillanatokkal teli filmeket, vagy filmet, akkor az Oscart válasszák. Itt ugye Sylvester Stallone nem akcióhősként szerepel, hanem egy teljesen más oldalát mutatja meg, humorral, remek alakítással. A történet egy férfiról szól, aki a múltja terhével és nehéz döntésekkel kénytelen szembenézni, igazából a maffiózó életet szeretné letenni, édesapja a tiszteletére, de hát ez azért a végére mégsem annyira sikerül, nem hazudtolja meg önmagát, ennyit segítek. Egyébként szerintem fantasztikus a szereposztás is, isteni a film, úgyhogy Oscar, ezt ajánlom ma önöknek. A kedvenc mondatom pedig belőle ez a tudtam, csak nem sejtettem. De szerintem ezt azért elég sokan idézik. Én pedig idézem mellé a legjobb zenéket, például a Krisztáltól jön a Sosem múlik el, vagy éppen a Jetlag és az égen át, itt a Best FM-en.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Pisti, hogy a Városligetnél baleset történt, méghozzá a Dózsa-György út és a Damjanich utca kereszteződésénél, úgyhogy ott kell némi dugóra számítani. Itt sokan elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit óvatosabb. De a Szilágyi Erzsébet fasorban is baleset történt a Rédei utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Illetve még egy budapesti információ, hogy a Múzeum körúton, a Múzeum utcánál is baleset történt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-áson a keleti szektoron, az M5-ös autópálya felé Maglódnál. 47-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a kialakult dugó pedig legalább 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több autó ütközött Gyálnál. A 34-es kilométernél a belső sáv zárva is van, itt pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Vénusz dalát hallottuk így 5 óra előtt egy kicsivel, ez volt a világ közepén. A folytatásban pedig 5-kor majd friss híreket hallgatunk, aztán megyünk tovább a legjobb zenékkel. És hát július 6-a van a csók világnapja, úgyhogy csak annyit tudnék üzenni, hogyha meg tudják csókolni azt, akit most a legszívesebben megcsókolnának, akkor ma semmiképpen ne hagyják ki, és mindenképpen tegyék meg. Azért persze előtte kérdezzék meg, hogy ő szeretné-e, de így a csók világnapján legyünk egy picit romantikusak. Én azt kívánom, hogy ma azt tudják megcsókolni, akit csak szeretnének, és akár vele hallgassák a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mint Blaze és Diaz dalát. Minden másképp lesz. És jön majd a No Doubt is, és Just a Girl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap tárgyalják az alkotmánymódosítást. Villamos fejlesztés lesz Budán. Életműdíjat kap George Clooney. Jönnek a hírek Gál Ildikótól.

0: és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Előrelépés a budai fonódó villamoshálózat ügyében. Ősszel elkezdődhet a fejlesztés második ütemének megvalósítása. A beruházás 32 milliárd forintos uniós támogatással valósul meg. A BKK közlése szerint új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A klímaváltozás és az aszályos időszakok mellett egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
1: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek.
0: Újra elismerik a vészhelyzet sztárját. George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező, aranyoroszlán életműdíjat vehet át a szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 65 éves ikon szerepelt mások mellett az Alkonyattól Pirkadatig, a Mint a Kámfor, a Sivatagi cápák, a Viharzóna és az Ocean's Eleven, Tripla vagy Semmi című filmekben is. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 5 óra után is ez a legjobb hely, ahol járhatnak. 99.5 Best FM, én Majoros Rita vagyok, mert hogy fel tudnak töltödni a legjobb zenékkel. Blaze és Diaz is érkezik, így a csókvilág napján jön a Minden másképp lesz, de jön a No Doubt és a Just a Girl-el. Most a Madhouse egy Madonna feldolgozással indít.
3: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a kérdést teszem fel ma délután, hogy melyik az az ikonikus filmbeli vagy sorozatbeli csók, amit úgy szívesen átélnénk, vagy egyszerűen csak megmaradt az emlékezetünkben. Azt írja Viki, a La La Land nem a csókok miatt híres, de Emma Stone és Ryan Gosling kémiája fantasztikus. Egy ilyen romantikát, egy ilyen filmes romantikát nagyon szívesen elfogadnék. Azt írja Kata, Ross és Rachel első csókja a Jó barátokból. Annyi év után is mosolygok rajta. Nekem is az egyik legnagyobb kedvencem. Ezt írja Elizabeth Bennet és Mr. Darcy a Büszkeség és balítélet 2005-ös változatában. Az a hajnal, az a zene, egyenes a libabőr. Hát nagyon örülök, hogy sokan vagyunk ilyen romantikusak. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek az óra végéig. Mellé pedig isteni zenék. Na nézzük is, kik lesznek terítéken. Például a Bagosi Brothers Company-val kifekszünk a strandra. Előtte pedig jön Adamski 1990-ből, és az egyik legikonikusabb elektronikus láger, amiben feltűnt Seal és az elképesztő hangja. Jön a Killer itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Balesetről kaptam információt még hozzá a Kossuth-Lajos utcából, hogy Budapesten az Astoria előtt baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb dugóra számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Aztán egy teherautó rakománya még korábban az útra borult, az M0-as autót keleti szektorán, erről is kaptam infót. Az M5-ös autópálya felé Maglód térségében kell figyelni a 47-es kilométernél, zárva is a külső sáv, a kialakult dugó pedig legalább 10 kilométeres, és ez kihat az M31-es autópályára. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban, a korábbi baleset Gyál térségében véget ért, a 34-es kilométertől a kocsisor lassan, de biztosan talán feloszlik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében egy autó motorost gázolt, a 13-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymással!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie, What I Like To You dalát hallottuk az imént, de a kalandor még hátra van a Soulwave-től. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom mára mindenkit. A pár perc múlva 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán White Boy és a Night Shift hétfő van, úgyhogy Lauer is csatlakozik hozzá 7 óra után. Jó mulatást, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, viszont...

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiség öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

Prézium remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le semennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én White Boy 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátszott mögött, indul a Night Shift. Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-25-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt. Got my mind made up, come on, you can get it, girl.

a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Seal-nél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátszók meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 ember.

0: vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még mi szerintem pörgettünk.
4: Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Ezek testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért még ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz. De a Shake Down ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, csinálja a fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt egy saját aluk, azt hiszem, hogy a Bootsy Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy, és ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, ezek, ez jó volt,
3: folytathatnátok. Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: Na, DJ Bobó.
3: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lemezjátszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszél.
4: Szevasztok,
2: hey! Best FM.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. If you believe.

0: Ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó? A mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyelj, nekik megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg
2: akkor
1: egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a
2: mixcloud.com/DJ Lauer, vagy mixcloud.com/LauerMKanád. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt, igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Na most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliában, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, mert nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, akkor csak három napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételbe, szintén Groove Armada DJ-szettet szólnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Flower Kiszi, a lemez játszok mögött.

0: rádióknál. Lauer.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért na, azért az is olyan, hogy azért na.
2: Igen.
1: Hello.
2: De na. Ez atya úristen.
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Nabria Remixben természetesen.
1: Mikorra, máskorra, Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog. A héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan

0: 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egyedi képi világ, klasszikus történetek modern köntösbe helyezése, illetve a korhoz egyáltalán nem passzoló dalok választása. Leginkább ez jellemzi Baz Luhrmann munkásságát, aki most jelenleg Jeanne d'Arc történetét tervezi filmre vinni. Molárus című filmjének legismertebb betétdala a Lady Marmalade érkezik már is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

Best FM a legjobb zenék. Első nagylemezük latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra. A lányok is már akkor eldöntöttek, hogy a második nagylemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőlem. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Westen a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhős napos idő ígérkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az északkeleti keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban

Best FM a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben felép a Paplászlóban Rozálla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Egyre kevesebb szél, és egyre több napsütés. Ettől függetlenül a hőmérséklet az viszonylag kiegyensúlyozottan 29 és 31 fok között fog alakulni a következő napokban. Pénteken és szombaton, illetve vasárnap viszont már komoly UVB sugárzásra kell számítani, ami a holnapi napot illeti. 32 fok, kevés szél, közepes

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Long time, long time. Shouldn't have left you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhat és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig úszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 20 plusz.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszülnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Beszélem a legjobb zenék, aki szeretné őket élőben látni, nem lehetetlen küldetés, picikét utazni kell. Egész nyáron Angliában fog turnézni a Baby D.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek feledhetetlen slágerei. Már ez a még egy óra, ez a mai napot illeti, mert hogy hamarosan a hétfő végére érünk. Jön a Faith No More az Easy-vel, itt lesz Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own, a sor legelején pedig Luke Combs érkezik a Fast Car, itt a Besten a legjobb zenék között.
1: Ez a Night Shift a

FM a legjobb zenék a meccs előtt. Még úgy fogalmazott Cristiano Ronaldo, hogy nagyon reméli, hogy nem ez a mai mérkőzés lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bejelentette, hogy egyébként ez az utolsó világbajnokság, amelyen ő részt vesz. Hát most

Best FM, a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. DeGrasse. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék érkezik, a Sweet Escape, és most ezennel én is megszöknék, ha nem haragszatok, de holnap jövök ugyanúgy, ahogy szoktam, 6-tól funkizni fog.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.